FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent György Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátette, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejthessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok mindenkinek, és boldog névnapot a Petronelláknak és az Angéláknak, ők a mai nap köszöntöttjei. Nagyon boldog névnapot nekik, és jó reggelt mindenkinek, rádiózzunk együtt ma is. Young.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor. És itt a mai nap indító tippünk. Alkalmazzuk a mindennapi teendők menedzselésénél az úgynevezett kétperces szabályt. Ha egy beérkező feladat vagy apró munka elvégzése kevesebb, mint 2 percet vesz igénybe, a szakemberek szerint ne halogassuk és ne írjuk fel listára, hanem csináljuk meg azonnal, legyen szó egy e-mail megválaszolásáról, egy dokumentum elmentéséről, egy tárgy, egy helyreeltételéről, vagy azonnali cselekvés, bármilyen dolgáról, érdemes ezt betartani. Én úgy gondolom, ez volt a mai napindító tipp. Jó reggelt!
2: Come on, let's do this. I'm not

0: megyek aludni.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap szülötteit. 1930-ban ezen a napon született a négyszeres Oscar-díjas amerikai színész, rendező és producer legenda, a hollywoodi filmművészet ikonja Clint Eastwood. Illetve mai napli pontosan 50. születésnapját Golden Globe díjas ír, színész, a Kalandorok és az erőszakik sztárja Colin Farrell is. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most pedig vissza a dologhoz, jó reggelt!

98.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: közéi. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk végéhez érünk lassan, de a következő 60 percben is együtt rádiózhatunk még. Sok jódal velünk a folytatásban is. Kellemes reggelt kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június 1-ig mintegy 400 000 cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 000

tenni, ami idén vasárnapra esik. Az adóbevallás elmulasztása akár 1 millió forintos bírságot, míg a beszámoló közzétételének elmaradása a cég adó számának törlését is vonhatja maga után, ezért a NAV figyelmeztető levelekkel segíti az érintett vállalkozásokat.

jelezték az eseményt a rendőrségen, és bíznak a hatóságok zavartalan együttműködésében. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy az Európai Unió bíróságának friss döntése jogsértőnek minősítette a korábbi korlátozó jogszabályokat, így a felvonulás idén is a láthatóság, az elfogadás,

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, Petronellákat és az Angélákat köszöntsük mindenféleképpen. Ők a mai nap köszöntötjei, nekik nagyon boldog névnapot. Én hozom ebben az órában is az érdekességeket a reggeli nagy hajtás közben. Rádiózunk együtt!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei. Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nem tudom, hallott-e már róla, hogy a Békés Csabai Széchenyi-liget a város legrégebbi közkertje, amelyet még 1850-es éveinkben alapítottak az egykori Körösholták partján. A több mint 15 hektáros parkban 100 évnél is idősebb kocsányos tölgyek és ritka mocsárciprusok között sétálhatunk, így a terület ma is a helyiek első zöld számú menedéke a kikapcsolódáshoz akár. Ez volt a mai kis kitekintésünk a nagy reggeli rohanásban. Most pedig pár is vissza a dalokhoz.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A napokban hivatalosan is bemutatták azt a hazai fejlesztésű kiterjesztett valóság alapú oktatási szoftvert, amely a következő tanévektől teljesen új alapokra helyezheti a történelem oktatást a magyar iskolákban. A magyar programozók és történészek által kidolgozott platform segítségével a diákok ugyanis digitális eszközökön keresztül háromdimenziós modellekben fedezhetik fel a legfontosabb hazai történelmi helyszíneket és várakat közvetlenül a tanteremből. Ez nagyon izgalmasnak hangzik, szerintem mindannyian szívesen tanultunk volna így, még hogyha akkori gyerekfejjel nem is így gondoltunk volna erre. Most pedig vissza a dologhoz, jó reggelt!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is ezt a két órát. Holnap is jelentkezem. További szép napot kívánok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június 1-ig mintegy 400 000 cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 000

milliárd forintot is elérheti az Orbán család tulajdonában lévő 60 pusztai uradalom fenntartási költsége, a 6600 négyzetméter hasznos alapterületű majorság és a 13 hektáros park működtetésének legnagyobb tétele az ingatlan védelme. A két műszakban dolgozó 20 biztonsági ember bérköltsége ugyanis évente 465 millió forintba kerülhet. A 10 hektáros parkosított terület gondozása további 100 millió forintos kiadást jelent, míg a technikusokból, szakácsokból és takarítókból álló 30-35 fős kiszolgáló személyzet éves bére 280 és 330 millió forint közötti összeget emészt fel, amihez még hozzáadódik a

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. május 31-e vasárnap, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Életszerű helyzetekben versenyeztek az első segélynyújtók Békés Csabán. Országos bajnok lett a mezőkovácsházi rendőr. 3 évszázad történetét idézi meg Bauer Barbara új regénye. Több százan várták az Orient Express-t Békés Csabán. 54. alkalommal rendezte meg a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezete a felmenő rendszerű első segélynyújtó verseny vármegyei fordulóját csütörtökön délelőtt. A résztvevőknek ezúttal is életszerű helyzetekben kellett bizonyítaniuk felkészültségüket és együttműködésüket. A megmérettetésen 3 kategóriában összesen 14 csapat vett részt. A vármegyei alakulatok mellett Aradról és Nagybecskerekről is érkeztek versenyzők. A 3 fordulós verseny területi, vármegyei és országos szakaszból áll. A csapatoknak pedig gyakorlati és elméleti feladatokat egyaránt teljesíteniük kellett. Jankó Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének igazgatója hangsúlyozta, a verseny egyik legfontosabb célja az első segélynyújtás népszerűsítése. Mint mondta, bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor gyors és szakszerű segítséget kell nyújtania embertársának, ezért kiemelten fontos, hogy az emberek ne ijedjenek meg, hanem tudják, hogyan kell cselekedni. A szervezők 4 különböző kárhelyszínt alakítottak ki, ahol a mindennapi életben vett szituációkat kellett megoldaniuk a csapatoknak. A Csaba Gyöngyestégnél például vízbefulladás után kellett félautomata defibrillátoros újraélesztést megkezdeniük a versenyzőknek. A Liget bejáratánál egy rosszul sikerült autóbikázás következtében áramütést szenvedett sérültet, valamint aszmás rohamot kapó társát kellett ellátniuk. A feladatok között szerepelt anafilaxiás sok és ájulás kezelése is. Kárász László, az Országos Mentőszolgálat Békés vármegyei kirendeltségének vezető mentőt is elmondta. A gyakorlatok célja figyelemfelhívás volt, ezért minden helyzetet a való életből merítettek. Hozzátette, a zsűri nem csak a szakmai pontosságot figyelte, hanem azt is, mennyire tudnak együttműködni a csapattagok. A gyermek, ifjúsági és felnőtt kategória győztesei a szeptemberi országos döntőben képviselik majd Békés vármegyét. Különleges elismerés érkezett a Békés vármegyei rendőrséghez. Országos bajnoki címet szerzett Szilágy István őrmester, a mezőkovácsházi rendőrkapitányság határrendészeti osztályának munkatársa. A fiatal rendőr az idén első alkalommal megrendezett Kék Angyalok pisztolyversenyen bizonyult a legjobbnak a lőki képzők mezőnyében. Kiemelkedő teljesítményére a vármegyei rendőrfőkapitány is felfigyelt. Vörös Ferenc dandártábornok személyesen gratulált a sikerhez, és szerdán elismerésben részesítette az őrmestert. A főkapitány hangsúlyozta, nem csak a mostani győzelem figyelemre méltó, hanem az is, hogy Szilágy István előtt hosszú és eredményes pályafutás állhat. A lövészet a fiatal rendőr számára családi hagyomány is. Édesapja és testvére sportvadász, ő maga pedig már középiskolásként versenyeken indult, ahol hazai és nemzetközi megmérettetéseken is sikeresen szerepelt. Ennek is köszönhető, hogy ma már több fegyvernemben is magabiztosan mozog. Szilágy István 7 éve szolgál a rendőrségnél, közben pedig kiváló eredménnyel végezte el a lőki képzőszak oktatói tanfolyamat is. Kollégái szerint nem csak kiváló lövész, hanem segítőkész mentor is, aki szívesen támogatja társait a felkészülésben és a lőkészség fejlesztésében. A rendőrség szerint sikere mögött a tehetség mellett sok munka, kitartás és elhivatottság áll. A Békés vármegyei rendőrök büszkék arra, hogy ilyen felkészült kolléga erősíti az állományt.

0: Mintegy 1000 oldalon, 2 kötetben dolgozza föl Békés Csaba elmúlt 300 évének történetét. Bauer Barbara, Békés Csabai származású író. A Hídépítő című ikerkötet első részét tavaly ősszel, a második részt pedig szerdán mutatták be a Békés megyei könyvtárban. Az írónő elmondta, a mű nem dokumentumregény vagy tényirodalom, hanem fikciós, elemekkel átszőtt történet. Hozzátette a korabeli eseményeket és szereplőket, a fennmaradt emlékek, leírások és történelmi ismeretek alapján kellett elképzelnie. Így idézte meg például a Csabára érkező Tótok életét, viseletét és a török pusztítás utáni tájat. Mácsai Sándor, a Békés Csabai hagyományőrző kulturális körelnöke arról beszélt, különlegesnek tartja, hogy egy nem helyben élő alkotó ilyen részletességgel foglalkozik a város történelmével. Felidézte, hogy Bauer Barbarával korábban már közösen készítettek Máté Péter estet, és terveik szerint a Hídépítő 2 kötetét is közösen dolgozzák fel. Elárulta azt is, hogy szeptember 28-án rendhagyó bemutatót tartanak az evangélikus nagy templomban közös fellépéssel. Szarvas Péter, Békés Csaba polgármester úgy fogalmazott, a Hídépítő bemutatója nem csak irodalmi esemény, hanem lélekemelő alkalom is. Kiemelte, hogy a családregény több mint 300 év történelmét öleli fel, egészen az újratelepítéstől kezdve. A polgármester szerint a könyv hitelesen mutatja be, hogy a Csabán élő szlovákok, magyarok, zsidók és németek a nehéz időszakokban is hittel és kitartással formálták a város közösség életét. Hozzátette, a cím arra is utal, hogy sokan hitet képeztek az emberek és közösségek között. Ennek is köszönhető, hogy Békés Csaba az újratelepítés után ma is élő és pezsgő város. A könyv bemutatón a vendégeket Juhász Zoltán könyvtárigazgató és Szarvas Péter polgármester köszöntötte. Bauer Barbara beszélgetőtársa dr. Valastyán Pál jogász volt. Több száz érdeklődő gyűlt össze szerda este a Békés Csabai vasútállomáson, hogy láthassa a világ leghíresebb vonatát, az Orient Express-t. A legendás szerelvény az eredeti legjelzett időponthoz képest késve este 7:52 érkezett meg a megyeszékhelyre, majd néhány perc várakozás után tovább indult a határ felé. A különleges vonat érkezésére idén is minden korosztály kíváncsi volt. Családok, kisgyermekekkel, fiatalok, középkorúak és idősebbek egyaránt felkeresték a pályaudvart. Sokan mobiltelefon, fényképezőgéppel vagy kamerával örökítették meg az eseményt. A megállás után többen az ablakokon keresztül próbáltak bepillantani a legendás szerelvény belsejébe, néhány utas pedig vissza is integetett az érdeklődőknek. A jelenlévők inast is láthattak munka közben, miközben az étkezőkocsiban több utas vacsorázott. Az Orient Express eredetileg 24 percet töltött volna Békés Csabán, végül azonban mindössze körülbelül 4 percig állt az állomáson. Országos sikert ért el, a Békés Csabai Tukacs Erika, az ő Fridzs Erika nevű alkotása nyerte a Nébih maradék nélkül programjának Kabala tervező pályázatát. A csaknem 400 beérkezett pályamű közül kiválasztott figura az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem hivatalos kabalája lett. Tukacs Erika, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ munkatársa elmondta, számára a rajzolás jelenti a legfőbb kikapcsolódást. A győztes karakterötletét az adta, hogy a hűtőszekrény a konyhágyi központi eleme, ahol tulajdonképpen az ételek sorsa eldől. Az alkotó arról is beszélt, hogy a pályázatra teljesen véletlenül bukkant rá a közösségi médiában, és úgy gondolta, szeretné próbára tenni kreativitását. A tervezés során fontos szempont volt, hogy a figura plüss játékként is megvalósítható legyen, valamint egyszerre szólítsa meg a gyerekeket és a felnőtteket is. Tukacs Erika egy modern, szerethető karaktert szeretett volna létrehozni, amely a családokat is inspirálhatja a tudatosabb háztartási szokásokra. A név eredetileg a Frigidelszó és az alkotó keresztnevének összevonásából született meg, később azonban a nemzetközi kommunikáció miatt egyszerűsítették, így lett belőle Fridzs Erika. Az alkotó elárulta, a nyereményét digitális rajztáblára szeretné fordítani, hogy még jobban elmélyülhessen a grafika világában. A Fridzs Erika hamarosan országos kampányban segítheti a fenntarthatóbb háztartási szemlélet népszerűsítését. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Turn your hearts one and then don't game. Then don't

0: rádióban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Sajtóhírek szerint nagy számban helyezik át a javító intézetekben élő fiatalokat a tanév kellős közepén, miközben a bezárt Szülő utcai intézet volt dolgozóit nem veszik fel máshova. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága közölte, hogy január 1-e óta Aszódról 9, Nagykanizsáról 23, Debrecenből pedig 38 fiatalt helyeztek át, a hatóság szerint szakmai és jogszabályi szempontok alapján. Az áthelyezések hátterében az áll, hogy a kormány tavaly decemberben a BVOP irányítása alá vonta a javítóintézeteket, a kiürített budapesti javítóintézet ingatlanát pedig márciusban 2,6 milliárd forintért elárverezték. Költségvetési biztost kap az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a szervezetek gazdálkodásának felügyeletére. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, hogy a döntésre azután került sor, miután az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága az NMHH gazdálkodási aggályai miatt nem fogadta el a szervezet tavalyi zárszámadását. A pénzügyminiszter által kiküldött biztos feladata a működés ellenőrzése és a vagyon elidegenítésének megakadályozása lesz, garantálva a közmédia költségvetési fegyelmét és törvényes működését. 50 millió forintra büntette a MediaWorks Hungary ZRT-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A szervezet megállapította, hogy a kiadó három internetes hírportálja megfelelő jogalap nélkül tette közzé annak a honlapnak az elérhetőségét, amely egy interaktív térképen keresztül csaknem 200 ezer a Tisza párthoz köthető érintett személyes és különleges adatát hozta nyilvánosságra. A hatóság a jogsértés súlya miatt szabta ki az 50 millió forintos adatvédelmi bírságot, és kötelezte a kiadót a jogellenes hivatkozások törlésére.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Reklámot hallott.

0: Gaz.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában indul a Kívánság műsor, és vele együtt a délutáni zenés információs magazin műsor is üld a fedélzeten, ahhozom a jó zenéket és az üzeneteket is természetesen.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában itt a kívánság műsor és egy üzenet. Nagyon boldog születésnapot kívánunk drága kislányunknak. Isten éltesse sokáig erőben, egészségben Dorinát. Köszöntjük sok szeretettel a születésnapján édesanyjáik. Aláírással érkezett ez Olgától egyébként. Nagyon boldog születésnapot kívánunk mi is, és sok erőt, jó egészséget!

0: Rádió. Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor szól. A mai névnaposaink a Petronellák és az Angélák, nekik nagyon boldog névnapot. Ezzel a gondolattal pedig a Kívánság műsor már a végéhez is ért, de a folytatásban is itt vagyok önnel, természetesen sok jó zenével.
1: Szia! Nossa!

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A következő órában is megismerkedünk egy érdekességgel. Nem sokára hozom majd a tényt, hogy a napnak halljuk a hangját, vagy nem. Rádiózunk együtt.

El a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Tudta-e, hogy a nap hangot is ad ki, csak nem halljuk. Nem sokára ennek hozom érdekességét. Rádiózzunk együtt!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.

ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A nap is ad ki hangot, csak mi nem halljuk. Képzelje, a napban zajló forró gázmozgások és a plazmarezgések hullámokat keltenek, amelyeket a tudósok műszerekkel rögzítenek és szonifikálnak. Ezekből olyan hangokat kapunk, amelyek leginkább egy mély vibráló basszushoz hasonlítanak. Mivel a világűrvákum, ezek a hangok nem jutnak el a földre, de a NASA így is meg tudja hallgatni a nap belsejét, úgymond. A kutatók a nap belső szerkezetét is tanulmányozzák ezek alapján manapság.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, a délutáni zenés információs magazin műsor pedig ezzel a dallal és ezzel a lendülettel a végéhez is ért. Én köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok, találkozunk holnap is.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: pontosan ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Vasárnap délután 2 múlt, ez a Csaba 88.9-en, én Debreceni Ilona vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a vasárnap egy kicsit különlegesebb, mint más vasárnap. Május utolsó vasárnapja van, nagy-nagy szeretettel köszöntjük és ünnepeljük a gyerekeket. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ebből az alkalomból számtalan program számtalan helyszínen várja a kicsiket és a nagyokat. Bízom benne, hogy mindenki talál kedvére valót, és miközben éppen a programok helyszínére igyekezünk, szóljanak a kedvencek, ebből is válogathatunk. Teljen kellemesen, május utolsó napja, május utolsó vasárnap délutánja.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Ezt a kedvencet is szeretjük, úgyhogy hallgatjuk még a többi között itt a 88.9-en. Május 31-e van a Nem Dohányzók Világnapja. Úgy is fogalmazhatnék, hogy dohányzásmentes világnap. Az ENSZ egészségügyi világszervezetének kezdeményezésére ezen a napon azt hangsúlyozzák, hogy a dohányosoknak nincs joguk ártani a nem dohányzó embereknek. A kérés tehát ismét az, ami már oly sokszor. Legyünk tekintettel egymásra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: rockstar. Ez a Csaba.
1: Május 31-én a Nem Dohányzók Világnapján ismételten szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba. A Nem Dohányzók Világnapjáról már meséltem, arról azonban még nem, hogy ma van a meditáció napja. Hogyan érdemes elkezdeni, kinek ajánlják és mi a haszna? Többek között ezt a témakört járjuk majd körbe. Mindeközben természetesen a legjobb zenék szólnak.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békéscsabán és a megye több település

0: akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek május utolsó vasárnapján gyermeknapon is. Jelenleg is zajlik a program a Békés megyei könyvtár több helyszínén. A Városi Gyermeknap alkalmából ma délután 2 és este 6 között színes programokkal várják a kicsiket és nagyokat a Békés megyei könyvtárban. Játékos fejlesztő feladatok, jazz dance, körömfont, kulcstartók, babakuncogó, mesekirakó, mesefilm felismerő játék, papírjáték, robotlabirintus, szabadtéri játékok, szókígyó, virtuális foci. Többek között ez a kínálat. Természetesen ennél még több program várja mindazokat, akik ellátogatnak ma a Békés megyei könyvtárba. További részletek a könyvtár.bmk.hu weboldalon.

0: long, long time. A tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A legjobb zenék között ismét egy kedvenc, mindjárt visszatérünk közéjük. Ez a Csaba 88.9. május 31-én, május utolsó napján. Ez a nap a meditáció világnapja. No de mi is az a meditáció? Szellemi gyakorlat. Mi pedig olyan szellemi gyakorlat, amely segíti a testi-lelki feltöltődést, segít összpontosítani, általa pedig javul a mentális és érzelmi egészségünk. Ezeket a gyakorlatokat a tudatosság fejlesztésére és a stressz csökkentésére is használják. A meditáció önfegyelemre nevel, és nem utolsó sorban segíti a nyugodt alvást, javítja az önbecsülést. Lelkes hívei szerint receptre kellene felírni. Ilyet a kedvencekről is mondtunk már, úgyhogy folytassuk a legjobb dalokkal.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9-en május utolsó napja van, a Petronellákat és az Angélákat köszöntjük külön szeretettel, de Isten éltesse azokat is, akik a gyönyörű zengő nevet viselik. A Petronella, latin eredetű női név jelentése edzett kő. Az Angéla görög latin eredetű név jelentése angyal, követ, hírnök. Isten éltesse e két szét névviselőit. És sok-sok boldogságot mindazoknak, akik pünkösd havának utolsó napján születtek, egy napon Clint Eastwooddal. Tőle származik az idézet, inkább a jelenben élek, mint a múltban. Azt kívánjuk az ünnepelteknek, hogy legyen a jelenük csodaszép. A jövőre nézve pedig sok-sok boldogságot, jó egészséget!

az eseményre, de a szállásárak a szokásos szint ötszörösére emelkedtek, a London-Budapest repülőjegyek pedig a tízszeresükre drágultak. Németh Viktória, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője kiemelte, hogy a korábbi londoni és müncheni döntők mintájára a szurkolói költések 35-40%-a szállásra, míg 30-35%

igen szavazattal. A Tisza frakció által kezdeményezett testület célja a Schadl-Völner ügyhöz hasonló esetekből eredő rendszer szintű hiányosságok vizsgálata és a felelősség megállapítása. A hat tagú bizottság

0: pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének azonnali felfüggesztését, valamint a jövő tanévi tankönyvrendelési határidő június 30-áig történő meghosszabbítását. A TTS szerint az állam világnézeti semlegessége alapvető fontosságú, a történelem tanításban pedig az ismeretátadás helyett a kritikai gondolkodásra, a média működésének megértésére és az álhírek kiszűrésére kellene helyezni a hangsúlyt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Az utolsó májusi délután a természetesen a kedvencekkel folytatjuk, ez a Csaba. Vajon melyek azok az élőlények, amelyek körülöttünk vannak, nagyon aprók, és örömmel tölt el minket a jelenlétük. Ők nem mások, mint a madarak. Erről mesélek hamarosan, és még egy program is belefér. Szép hétvégét mindenkinek!

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol a fény otthonra talál. Lámpák, csillárok, kültéri világítás, villanyszerelési anyagok, minden egy helyen. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Kedvencek között pedig azt javaslom, hogy ezúttal készüljön a desszert grillrácson. A leírás szerint, akik bikini bodyra gyúrnak, azok csak hámozzanak meg egy banánt, és süssék meg annak mindkét oldalát barnára. Akik viszont hajlandóak egy kicsit bűnözni, azok a banánt a következőképpen készítsék el. A banán héját a belső ívénél végig hasítjuk. Óvatosan szétnyitjuk, úgy, hogy a vége inne szakadjon el. És most jön a legjobb rész. Töltsük meg azzal, amivel csak szeretnénk. Jól illik hozzá a csoki, a májva cukor, de jöhetnek pörkölt magvak is. Ezt a banáncsónakot a grillen addig kell sütni, amíg a banánhéja meg nem barnul. Addigra beleolvad a töltelék, és már kész is a desszert kánaán. Jó étvágyat!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba 88.9-en, ahol egy tanulmányról szeretnék mesélni. A tudósok szerint boldogabbak vagyunk, ha madarak vesznek minket körbe. Persze a boldogság madara nem csak kék lehet. Lipcsei kutatók megállapították, hogy aki több madárfajjal veszi körül magát, az elégedettebb annál, mint aki nem találkozik madarakkal. Már úgy tűnik, hogy az emberek többsége ezt kutatás nélkül is tudja. Egy másik

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Pünkös Csabának utolsó napjához értünk, ez a Csaba 88.9-en. Mielőtt elbúcsúznék, csak annyit mondok, holnap Szent Iván havába lépünk. Megkezdődik a meteorológiai nyár, és egyelőre úgy tűnik, hogy ezt az időjárás is tudja. Én viszont azt is tudom, hogy az elmúlt 20 év legjobb dalait hozzuk a folytatásban is. Velük kívánok további kellemes kikapcsolódást. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közel 4000 rendőr óvja a közbiztonságot Budapest

10 000 jegy nélküli redbontásra is hajlamos szurkolót várnak a fővárosba. A Hősök tere mellett az Arzenál híveknek a Városligetben, míg a párizsiaknak az MTK Sportparkban alakítanak ki szurkolói zónát. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér a hétvégén a szokásos forgalom duplájára, 250 000 utasra számít, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált és ahová az összes londoni járat érkezik majd. Minden második pedagógus 50 év feletti a 2025-26-os tanévben a KSH friss adatai szerint, miközben az óvodákban 43, a gimnáziumban

függően. A fiatalok hiányát az is magyarázza, hogy a tanárképzésekre jelentkezők 75%-a 27 év feletti levelező tagozatos nő, a hiányzó aktívkorú tanárokat pedig a szakszervezet szerint a nyugdíjasok visszafoglalkoznak.

Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Nédo Géza köszönti önöket, hölgyeim és uraim. Május 31-e vasárnap van. A mai napon az angélák ünneplik névnapjukat. Az Angéla női név az Angelus és Angelus férfi nevek női párja. Az újszülöttek körében az 1990-es években igen ritka név volt. A teljes népességre vonatkozóan az Angéla sem a 2000-es, sem a 2010-es években nem szerepelt a 100 leggyakrabban viselt női név között. Boldog névnapot kívánunk nekik! Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

0: Csabi és Anna kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 31-e vasárnap van, gyermeknap. A Nemzetközi Gyermeknap egy világszerte ünnepelt, jeles nap, melynek célja a gyermekek jogainak védelme, valamint a gyermekek jólétének és boldogságának ünneplése. Eredete az 1920-as évekből, Törökországból származik, és a szocialista blokk országaiban vált különösen népszerűvé, miután 1950-ben hivatalosan is ezen a napon kezdték el tartani. Bár a nemzetközi dátum június 1-e, a hazai hagyományok szerint Magyarországon a gyermeknapot mindig május utolsó vasárnapján tartják. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 31-e vasárnap van. A mai napon ünnepli 52. születésnapját Erdei Zsolt, ismertebb nevén Madár, minden idők egyik legsikeresebb és legnépszerűbb magyar ökölvívója. Félnehéz súlyban és cirkáló súlyban is világbajnoki címet szerzett, profi karrierje során veretlenül 34 győzelemmel és 0 vereséggel vonult vissza. 2025 őszén 11 év kihagyás után 51 évesen bejelentette visszatérését a Hellboxing Kings gálán. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: aznap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Május 31-e vasárnap van. A mai napon ünnepli 61. születésnapját Brooke Shields, amerikai színésznő és modell. 11 hónaposan csecsemőként elkezdte karrierjét gyermekmodellként, majd a világ egyik legismertebb tínédzser ikonjává vált. Legnagyobb szakmai és közönség sikereit az 1970-es évek végén és a 80-as évek elején érte el, olyan provokatív és emlékezetes filmekkel, mint a Pretty Baby, a Kék Laguna és a Végtelen Szerelem. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. május 31-e vasárnap, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Életszerű helyzetekben versenyeztek az első segélynyújtók Békés Csabán. Országos bajnok lett a mezőkovácsházi rendőr. 3 évszázad történetét idézi meg Bauer Barbara új regénye. Több százan várták az Orient Express-t Békés Csabán. 54. alkalommal rendezte meg a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezete a felmenő rendszerű első segélynyújtó verseny vármegyei fordulóját csütörtökön délelőtt. A résztvevőknek ezúttal is életszerű helyzetekben kellett bizonyítaniuk felkészültségüket és együttműködésüket. A megmérettetésen 3 kategóriában összesen 14 csapat vett részt. A vármegyei alakulatok mellett Aradról és Nagybecskerekről is érkeztek versenyzők. A 3 fordulós verseny területi, vármegyei és országos szakaszból áll. A csapatoknak pedig gyakorlati és elméleti feladatokat egyaránt teljesíteniük kellett. Jankó Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének igazgatója hangsúlyozta, a verseny egyik legfontosabb célja az első segélynyújtás népszerűsítése. Mint mondta, bárki kerülhet olyan helyzetbe, amikor gyors és szakszerű segítséget kell nyújtania embertársának, ezért kiemelten fontos, hogy az emberek ne ijedjenek meg, hanem tudják, hogyan kell cselekedni. A szervezők 4 különböző kárhelyszínt alakítottak ki, ahol a mindennapi életben vett szituációkat kellett megoldaniuk a csapatoknak. A Csaba Gyöngyösségnél például vízbefulladás után kellett félautomata defibrillátoros újraélesztést megkezdeniük a versenyzőknek. A Liget bejáratánál egy rosszul sikerült autóbikázás következtében áramütést szenvedett sérültet, valamint aszmás rohamot kapó társát kellett ellátniuk. A feladatok között szerepelt anafilaxiás sok és ájulás kezelése is. Keresz László, az Országos Mentőszolgálat Békés vármegyei kirendeltségének vezető mentőtisztje elmondta, a gyakorlatok célja figyelemfelhívás volt, ezért minden helyzetet a való életből merítettek. Hozzátette, a zsűri nem csak a szakmai pontosságot figyelte, hanem azt is, mennyire tudnak együttműködni a csapattagok. A gyermek, ifjúsági és felnőtt kategória győztesei a szeptemberi országos döntőben képviselik majd Békés vármegyét. Különleges elismerés érkezett a Békés vármegyei rendőrséghez. Országos bajnoki címet szerzett Szilágy István őrmester, a mezőkovácsházi rendőrkapitányság határrendészeti osztályának munkatársa. A fiatal rendőr az idén első alkalommal megrendezett Kék Angyalok pisztolyversenyen bizonyult a legjobbnak a lőki képzők mezőnyében. Kiemelkedő teljesítményére a vármegyei rendőrfőkapitány is felfigyelt. Vörös Ferenc dandártábornok személyesen gratulált a sikerhez, és szerdán elismerésben részesítette az őrmester. A főkapitány hangsúlyozta, nem csak a mostani győzelem figyelemre méltó, hanem az is, hogy Szilágy István előtt hosszú és eredményes pályafutás állhat. A lövészet a fiatal rendőr számára családi hagyomány is. Édesapja és testvére sportvadász, ő maga pedig már középiskolásként versenyeken indult, ahol hazai és nemzetközi megmérettetéseken is sikeresen szerepelt. Ennek is köszönhető, hogy ma már több fegyvernemben is magabiztosan mozog. Szilágy István 7 éve szolgál a rendőrségnél, közben pedig kiváló eredménye végezte el a lőki képző szakoktatói tanfolyamat is. Kollégái szerint nem csak kiváló lövész, hanem segítőkész mentor is, aki szívesen támogatja társait a felkészülésben és a lőkészség fejlesztésében. A rendőrség szerint sikere mögött a tehetség mellett sok munka, kitartás és elhivatottság áll. A Békés vármegyei rendőrök büszkék arra, hogy ilyen felkészült kolléga erősíti az állományt.

Mintegy 1000 oldalon, 2 kötetben dolgozza föl Békés Csaba elmúlt 300 évének történetét. Bauer Barbara, Békés Csabai származású író. A Hídépítő című ikerkötet első részét tavaly ősszel, a második részt pedig szerdán mutatták be a Békés megyei könyvtárban. Az írónő elmondta, a mű nem dokumentumregény vagy tényirodalom, hanem fikciós, elemekkel átszőtt történet. Hozzátette a korabeli eseményeket és szereplőket, a fennmaradt emlékek, leírások és történelmi ismeretek alapján kellett elképzelnie. Így idézte meg például a Csabára érkező Tótok életét, viseletét és a török pusztítás utáni tájat. Mácsai Sándor, a Békés Csabai hagyományőrző kulturális körelnöke arról beszélt, különlegesnek tartja, hogy egy nem helyben élő alkotó ilyen részletességgel foglalkozik a város történelmével. Felidézte, hogy Bauer Barbarával korábban már közösen készítettek Máté Péter estet, és terveik szerint a Hídépítő 2 kötetét is közösen dolgozzák fel. Elárulta azt is, hogy szeptember 28-án rendhagyó bemutatót tartanak az evangélikus nagy templomban közös fellépéssel. Szarvas Péter, Békés Csaba polgármester úgy fogalmazott, a Hídépítő bemutatója nem csak irodalmi esemény, hanem lélekemelő alkalom is. Kiemelte, hogy a családregény több mint 300 év történelmét öleli fel, egészen az újratelepítéstől kezdve. A polgármester szerint a könyv hitelesen mutatja be, hogy a Csabán élő szlovákok, magyarok, zsidók és németek a nehéz időszakokban is hittel és kitartással formálták a város közösség életét. Hozzátette, a cím arra is utal, hogy sokan hitet képeztek az emberek és közösségek között. Ennek is köszönhető, hogy Békés Csaba az újratelepítés után ma is élő és pezsgő város. A könyv bemutatón a vendégeket Juhász Zoltán könyvtárigazgató és Szarvas Péter polgármester köszöntötte. Bauer Barbara beszélgetőtársa dr. Valastyán Pál jogász volt. Több száz érdeklődő gyűlt össze szerda este a Békés Csabai vasútállomáson, hogy láthassa a világ leghíresebb vonatát, az Orient Express-t. A legendás szerelvény az eredeti legjelzett időponthoz képest késve este 7:52 érkezett meg a megyeszékhelyre, majd néhány perc várakozás után tovább indult a határ felé. A különleges vonat érkezésére idén is minden korosztály kíváncsi volt. Családok, kisgyermekekkel, fiatalok, középkorúak és idősebbek egyaránt felkeresték a pályaudvart. Sokan mobiltelefon, fényképezőgéppel vagy kamerával örökítették meg az eseményt. A megállás után többen az ablakokon keresztül próbáltak bepillantani.

0: Lett. Tukacs Erika, a Csaba Gyöngye Kulturális Központ munkatársa elmondta, számára a rajzolás jelenti a legfőbb kikapcsolódást. A győztes karakterötletét az adta, hogy a hűtőszekrény a konyha egyik központi eleme, ahol tulajdonképpen az ételek sorsa eldől. Az alkotó arról is beszélt, hogy a pályázatra teljesen véletlenül bukkant rá a közösségi médiában, és úgy gondolta, szeretné próbára tenni kreativitását. A tervezés során fontos szempont volt, hogy a figura plüss játékként is megvalósítható legyen, valamint egyszerre szólítsa meg a gyerekeket és a felnőtteket is. Tukacs Erika egy modern, szerethető karaktert szeretett volna létrehozni, amely a családokat is inspirálhatja a tudatosabb háztartási szokásokra. A név eredetileg a Frigider szó és az alkotó keresztnevének összevonásából született meg, később azonban a nemzetközi kommunikáció miatt egyszerűsítették, így lett belőle Fridzs Erika. Az alkotó elárult, a nyereményét digitális rajztáblára szeretné fordítani, hogy még jobban elmélyülhessen a grafika világában. A Fridzs Erika hamarosan országos kampányban segítheti a fenntarthatóbb háztartási szemlélet népszerűsítését. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
4: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 31-e vasárnap van, dohánymentes világnap. Az ENSZ egészségügyi világszervezete 1986

6-tól május 31-ét dohánymentes világnapán nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden 8. percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt, ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, és ennek jegyében tartják minden évben a dohánymentes világnapot is. Hölgyek, urak, már megyünk is, tovább érkeznek a legjobb slágerek, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Ez a Csaba.
1: A hét utolsó napjának estéjén is a kedvenceitek. Itt a Csaba Rádión. Hello! Én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük együtt a következő néhány órát. Rengeteg jó dalt és sok-sok érdekes infót hozok. Jó rádiózást!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák évén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szól nálunk.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Dokumentumfilm idézi meg az Earth, Wind & Fire legendáját. Az HBO által bemutatott produkció előzetesen megérkezett, a film pedig végigköveti majd szerint a zenekar útját a 70-es évek diszkó és funk forradalmától egészen napjainkig. Különösen nagy hangsúlyt fektet a néhai alapító Maurice White alkotói világára. A készítők archív koncertfelvételekkel, eddig nem látott videókkal és személyes visszaemlékezésekkel mutatják be, hogyan lett a legendás banda soul, az R&B és a funk egyik legmeghatározóbb zenekara. A filmben olyan világsztárok és közéleti szereplők is megszólalnak, mint például Barack Obama, Stevie Wonder vagy Lionel Richie. Az alkotás júniusban debütál.

Nagyon remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre. Megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión, hello, megint Szalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok.

0: a Csaba.
1: Hiányzik a mai férfiak életéből a kétkezi munka, ezt mondja Sting, aki szerint a modern társadalomban sokan már alig használják a kezüket vagy a fizikai erejüket a mindennapokban, és szerintem ez is hozzájárulhat a férfiaknál megjelenő mérgező viselkedési formákhoz. A Police legendája arról beszélt nemrég, ő zenészként nap mint nap a kezével dolgozik, miközben régen a gyárak, hajóépítő műhelyek vagy bányák közösséget és identitást is adtak az embereknek. Sting szerint az ipar leépülésével valami nagyon fontos is elveszett, különösen Észak-Angliában, ahol ő maga is felnőtt. A témát legújabb musicalja a Last Ship is feldolgozza, amely a bezáró hajógyárak

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Újra lehet valós idejű információnk a vonatok helyzetéről és a késésekről. Ismét elérheti ugyanis az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de a vasúttársaság már keresi a megoldásokat, hogy bejelentkezés nélkül is működjön. A MÁV egy évvel ezelőtt kapcsolta le a platformot és a vonatinfót is. Vitézi Dávid tárcavezető szerint a következő időszakban újabb fejlesztések jönnek majd a valós idejű adatszolgáltatás területén, például a vonatinfó helyreállításával.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Kid Zain 5. stúdióalbuma, ez a Kanekal című album, amely tovább bővíti a jellegzetes hangzását, és már a debütáló felvételei közül is van, amit megismerhettünk. Remek példa erre például a Sideways című kislemez, egy atmoszférikus pop és R&B keverék, amelyben igazán ki lehet élvezni az énekes magával ragadó vokáját. Érdemes fejhallgatón is meghallgatni az egykori One Direction tag régóta várt visszatérését a gyökerekhez, mert állítólag teljesen más érzés, mint amikor hangszórón keresztül hallgatjuk. Hát én is ki fogom próbálni, ez biztos, de most nagyon megszokott rádiós változatba fogunk

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Jude Law meghozta az ország legjobb autós klipjét egyenesen Japánból. A Vroom, a hamarosan megjelenő Civil című album első kis lemeze. A track egy könnyű nyári fülbemászó nóta lett tökéletes egy autókázós estéhez. Érkezett hozzá videoklip is, ami nem stúdióban vagy green screen előtt készült. Jude Law és a stáb ugyanis japánig utaztak a forgatáshoz. Az eredmény egy látványos, filmes autós klip lett, tele ikonikus sportkocsikkal és éjszakai városi képek.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Túl sok időnk már nincs együtt a mai estén, de azért egy kevés még akad, ebbe pedig fér újdonság is, illetve régi nagy kedvenceket természetesen hozok még nektek. Én Hászalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok nektek a folytatásra is.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Újabb világsztárokat jelentett be a Szegedi Ifjúsági Napok. A nemzetközi mezőny egyik kiemelt neve Basti. A brit zenekar augusztus végén lép színpadra a Szegedi Nyárzáró Fesztiválon. A fesztivál már önmagában is erős húzónév, de a line-up tovább bővült, többek között Azaria, DJ Snake, vagy éppen Swilly is ott lesz a színprogramjában.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Lezárjuk lassan a vasárnap estét, aztán elkezdünk egy újabb hetet. Jó éjszakát nektek, és köszönöm, hogy itt voltatok. Ászalai Balázst hallottátok.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Zavaros az este,

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.
1: Kezdjet

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: alkalom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

Nem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

akarom, vakarom bőröm sajgó sebei. Lassul a DJ, sercek a bak elé.

0: nem számít ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltétele, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a